0: műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió Hét videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért Fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.

Műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb íncsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Szombat Mihály vagyok. Nagy várakozás előzte meg a budapesti Honvéd szegedi vendégjátékát, főképp, hogy a kispestiek úgy vághattak neki a meccsnek, hogy amennyiben nyernek, úgy biztos feljutást is ünnepelhetnek a Szent Gellért fórumban a hétvégén. A vége azonban 0-0-ás döntetlen lett. A Kecskemét vereségével a kispestiek biztosan legalább a második feljutást jelentő helyen végeznek így is a bajnokságban, így a következő idényben az NB1-ben szerepelhetnek. Vidám hangulatban telt a május 1-i családi főzőnap a Murgács Kálmán művelődési házudvarán Székutason, ahol számos helyi család, baráti társaság és civil közösség gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a tavaszt. A résztvevők változatos ételekkel készültek, a bográcsokban, üstökben húsleves, töltött káposzta, birkapörkölt és különféle gulyások főttek. A programokat színesítette 11 órától a motorosok kiállítása. Ezt megelőzően a székutasi motorosok is megnyitották az évadot. A felvonulás mellett a lóerők terén megemlékezést is tartottak.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió 7.

0: Műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még nem tudod, milyen szakmát válasz?
2: Kíváncsi vagy, milyen a munka a való életben?
1: Akkor irány a cégek piaca!
2: A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum interaktív pályaorientációs rendezvényén találkozhatsz cégekkel, kipróbálhatod a szakmákat, és testközelből ismerheted meg a nappali és felnőtt képzési kínálatot.
1: Várunk április 17-én Makón a HSC Makói Návai Lajos Technikum és Kollégium torna termében.
2: Cégek piaca. Ne csak álmodozz a jövőről. Ismerd meg a lehetőséget. Részletek hsc.hu.
3: Nyilászáró csere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovi fenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5 plusz 5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
4: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda! Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel! Irány a Háda!
5: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
6: Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió Hét segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg! Részletekért kattints a radiohét.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
7: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csaknem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében.
0: Időjárás.
2: Támogatja a Mackó fémszerkezet és Mackó tetőfedés.
7: Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenc.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk minden hétköznap. A mi világunk.
1: Néhány perc múlva 7 óra, ez itt a Rádió 7-ben a mi reggelünk. A mikrofonnál Pető János. Mindjárt kezdünk, mutatom, hogy melyik dallal. A dal címe Austin, az előadó Dasa. Gyere, tarts velem, rádiózunk együtt.
0: Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a Rádió 7-ben.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
3: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük! Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
4: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
5: Hiányzik egy kis én idő.
6: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
5: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
6: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
5: Egy gyors lazítás?
6: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
5: Csobbanj bele!
6: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
7: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görgess, olvas, lazíts! Radio7.hu. Radio7.hu.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Radio7 hírei.
8: 28 fokot is mérhetünk ma térségünkben. A matematikával folytatódik az érettségi. Letartóztatás lett a vészvékezés vége a tramtrénen. Forgalomkorlátozásra kell számítani az Algyői Tisza hídon. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A matematika vizsgával folytatódik ma az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók szerdán történelmi, csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be. Letartóztatták azt a férfit, aki vészvékezésre kényszerített egy tramtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgószerelvény ajtaját, ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészvékezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelt el a letartóztatását. Véradásra hív a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete. Közölték, április 27-e és május 3-a között 503 véradó segített, azonban a heti terv 525 személy volt, ezért továbbra is szükség van az önkéntesekre. A szervezet kéri, hogy aki egészséges, elmúlt 18 éves és teheti, keresse fel az intézeti véradásokat Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón vagy Szentesen. Véradásra vinni kell a fényképes személyazonosító okmányt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Előzetesen az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján is lehet regisztrálni. Ingyenes buszjáratot indít az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra a Hódmezőgazda ZRT május 16-án szombaton. A járat a Népkerttől indul és a kiállítási területre érkezik. Az első busz reggel 8 órakor és az utolsó este 6 órakor indul. Visszafelé minden óra félkor közlekedik járat. A pontos útvonal és menetrend a radio7.hu oldalon olvasható. Takarítás, valamint hídmosás lesz ma az Algyői Tisza hídon. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik. A munka reggel 8:30-kor kezdődik, és előreláthatólag délután 3 óra körül fejeződik be. Ezután visszaáll a megszokott forgalmi rend.
0: Sport.
4: Támogatja a Bodzási úti tüzét.
8: Csütörtökön kezdődik a vásárhelyi kosársuli párharca a 9. helyért az NB1 per B alsóházi rájátszásában. A kéksárgák az Eger csapatát fogadják. A kosársuli közölte, jó előjelekkel várják az összecsapást, ugyanis az alapszakaszban mindkét meccset sikerült megnyerniük az Eger ellen, azonban a rájátszásban soha nem lehet biztosra menni. A találkozó csütörtökön este 6:30-kor kezdődik a Hódtúli sportcsarnokban.
0: Időjárás.
4: Támogatja az ATEV ZRT, aktív a körforgásban.
8: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyol felhős, napos maradhat az idő. Kicsi az esély csapadékra. A délnyugati déli szél élénk lesz. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
4: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
9: A mi reggelünk útjai egyelőre jól járhatóak, ha a forgalom még csak most ébredezik. Hódmezővásárhely előtt és Kopáncs után útkarbantartási munkálatok lesznek folyamatban, nem is olyan sokára. Arra kell számolnod, hogy ott valamilyen féle útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Baks és Mincent között a kompa mai napon is jár egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
7: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: Jó reggelt, jó reggelt! 7 óra múlt 5 perccel, ez itt a Rádió Hét, benne a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. Gyere, ébredj velem, vegyél magadhoz egy kávét, már is indul az Austin Dasától, itt a Rádió Hétben.

Ma reggel is a születésnapos játék, ez itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János, szóval a születésnapos játékra ugye nagyon egyszerű nevezni, elküldöd annak az ismerősödnek a nevét és a telefonszámát a 06-32-67-77-77-es SMS számunkra, akinek ma születésnapja van, és akkor én majd felköszöntöm őt, hogyha ő nyer, persze azért te sem felejtsd, de felköszönt egy szülinapja alkalmából sem, tartsd meglepetésként azt, hogyha benevezed a játékra, és ha neked van születésnapod, nyugodtan nevezte is. Én várom azt is. Jön Rácz Gergő és a Valami itt a Rádió 7-ben.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja Csongrád-Csanád vármegye önkormányzata.
2: A mai napon, ha a moziba mennél, akkor az Ördög Prádát visel 2-t látható 15.30-tól a Vásárhelyi moziban. A Mike-ot 17.50-kor vetítik. A Szentesi moziban a Super Mario Galaxy-s nézheted meg 15.30-tól, Charlie a csodablöki 16 órakor kerül a vászonra, Mike-ot 17.30-tól vetítik, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18-kor kezdődik. A Szegedi belvárosiban a Zsigmond Vilmos teremben a Tyúk című filmet nézheted meg 14 órától, a Kórus a Balázs Béla teremben kezdődik 15.30-kor, az Ördög Prádát visel 2 pedig a Zsigmond Vilmos teremben 16 órától látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a VGM Hungary Kft. Biztos munkahely, biztos jövő.
2: A mai napon az Ajdői Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak, majd 8.30-tól egészen délután 15 óráig előreláthatólag. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik majd. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván!

Ez itt a mi reggelünk a Rádió 7-ben. Még mindig dübörög a születésnapos játék, ahol is a Manna Park egy kétszemélyes svéd asztalos menüjét elheted meg valamely hétköznapon, hogyha tenyered meg a születésnappal, tenyered meg a szülinapi játékot, ha téged sorsolnak ki. Ha van ilyen ismerősöd, akkor nevezd őt, 0632677777-es az SMS szám, ahová nevezheted a születésnapos ismerősödet, illetve ha neked van szülinapod, akkor azt is várom, hogy megoszd velem, és aztán lehet, hogy téged köszönt.

Generation of

0: József növényorvossal beszélgetünk. A csapadékot leszámítva áprilisban és még most május elején is rettentő változékony időjárást figyelhetünk meg. Nem volt szokatlan egy héten belül 10-15 fokos nappali hőmérséklet különbség sem, az előző hónapban hajnali talajmenti fagyok is előfordultak. Milyen hatással volt a növényvilágra ez?
1: A szeszélyes április megmutatja hatását, és az igazi tavasz is megmutatta arculatát. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, téged is. Bizony tudni kell, hogy északról ismét egy hidegbetörés alakult ki, és ennek következtében az ország különféle részein, fekvéstől, különféle domborzati rajzolatokon túl kisebb-nagyobb fagyhatások kialakulhatnak, vagy úgy, ahogy itt a déli ország részben bízunk benne, hogy ez kisebb mértékű lesz. Tudni kell az áprilisi fagyokról, hogy ezek a mérsékelt övi különösen is a gyümölcstermesztést érinti legnagyobb kockázati tényezővel. Igaz, hogy egy -3-4 fokos hőmérséklet már a fejlődésben levő zöldségnövényeinket, dísznövényeinkre is nagyon komoly káros hatással tud lenni. Hiszen, ha már a gyümölcsfákat említettem, virágoznak még a gyümölcsfák, vagy elvirágoztak, sziromulás fázisában vannak, a terméskötődés szakaszában, ez is egy nagyon érzékeny fázis a növények életében. Tudni kell, hogy ebben az időszakban már magas a növénynek a víztartalma, és ez a fagytűrő képességét is csökkenti, és amikor jön egy ilyen fagyhatás, hogy este -3-4 fokos hőmérsékletek is lehetnek, ennek következtében jégkristályok roncsolják a sejtmembránokat, tehát a kis sejteket, amelyek ugye az élettevékenységben játszanak szerepet, és visszafordíthatatlan sejthalál alakul ki. Ezért nagyon lényeges, hogy az a jobb, ha szép lassan hűl le az időjárás, tehát szépen érkezik, ha már megérkezik a hideg, és ekkor még nem okozak olyan mértékű károsodást, mint a hirtelen berobban a hideg. Amit ki szeretnék emelni, és mértem a hőmérsékleteket, tudni kell, hogy általában a teljes virágzás idején már a -2 fokos hőmérséklet súlyos gazdasági károkat képes okozni, a sziromhullás után pedig a -1,5 fokos hőmérséklet extrém problémákat idéz elő, hiszen már telítődik, duzzad meg fel a bibe, megindul a aktív netkeringés, és ezek a kis növényi részek elfagynak. A leglátványosabb károsodásnak a tünete, hogy lehullatja a fa a kis terméskezdeményeket, illetve, ami a virágzásban levő fánál a bibét, ha ketté vágjuk, akkor az egészséges fagykárt nem szenvedett bibe zöld színű, és az átvágott bibe pedig kis pengével átvágjuk, be van barnulva, be van feketedve. Ezek mutatják azt, hogy bizony itt komoly gazdasági kár érte. Különösen a korán virágzó fajoknál az elmúlt időszakban, 5-6 évben mindig volt a koratavaszi károsodások, most az idejében azért az a korai kemény fagy nem érkezett meg, ezért is bizakodva néztem én is a gyümölcsfáinkat, hogy szépen kötődött a kajszi, szépen kötődött a cseresznye, de ezek a hidegek, ha betörnek ide, akkor komoly gondokat tudnak okozni. Mit tudunk tenni a fagyok ellen? Első lépés a mikroszórófejes öntözés, vagy belocsoljuk a fákat, beöntözzük, felülről priccelünk rá vizet, mert a víz következtében a látens hő szabadulhat fel, és ennek következtében 0 fok körül tudja tartani a szövetállomány körül a hőmérsékletet. A másik a légkeverésnek a kialakítása, van lehetőség úgynevezett szélgépek, ez inkább nagyobb gyümölcsösökre jellemző, amikor megkeverik a légréteget, és ennek következtében melegebb levegő áramolhat be a gyümölcsösbe. A harmadik lehetőség pedig a hőtermelés, itt akár gyertyák, kazánoknak a beépítésével hőt tudunk termelni a gyümölcsösbe, és a következő, a legutolsó, amit szeretnék még javasolni, az pedig különféle füstölésnek a megoldás, ezt már kisebb kertben is ki lehet alakítani, egy szalmabálát, egy hordóba meggyújtunk faanyagot, és ennek következtében a sugárzás csökkentését tudjuk eszközölni. Hát bízom benne, hogy nem fog betörni erre felénk a komolyabb hideg. Mindenkinek eredményes megelőzés, védekezés kívánok.
2: Az Agrárperceket hallottad a Rádió 7-ben. Rádió 7.

0: Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség aktualitásai egy helyen. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben.
1: Néhány perc múlva 8 órát üt az óra, 13 fokot mutat a hőmérők és derült napos idő van odakint. Hát ez látszik, ha kinézek az ablakon is, élénk nyárias, déli széllel tarkított időnk lesz a mai napon. Ezt írja az időjárás jelentés is, és valószínűleg akkor így is lesz. És hogy meleg fronti jellegű tünetek jelentkezhetnek, annak érdekes ez, aki mondjuk frontérzékeny az időjárás tekintetében. No, Walk With Me, ezzel a dallal kezdjük meg a következő órát, mutatom belőle az ízelítőt, aztán érkeznek a legfrissebb hírek nem sokára. Én pedig jövök vissza.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620-371-03-43.
2: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
3: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
2: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
3: Itt számítasz.
2: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
5: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
6: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj! A Rádió 7 az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keres minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió 7. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Tűzszünet kezdődik ma estétől Ukrajnában. Földrengés volt Horvátországban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A 6 járműből korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra biztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A földmozgást Magyarországon is érezni lehetett. A 4,2-es erősségű rengés epicentruma a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre volt hajnali 2:30 körül. A jelenséget délnyugat Magyarországon észlelhették az ott lakók.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Makói Kenzel kerékpárbolt és a Hódmezővásárhely Hódkerék kerékpárbolt.
7: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
8: Támogatja a Kalomé, ahol a hulladékból új élet születik.
9: Vásárhely környékén szépül a környezet. Barattyos és Székutas felé is, ha indulsz, akkor kaszálási és útkarbantartási munkálatokkal fogsz találkozni, ilyen útszéli munkálatokkal, úgyhogy csak óvatosan, bár biztosan lesz olyan hely, ahol útszűkülettel találkozol. Ugyanez a helyzet Batida és Nagyfa között is. Valamint ha Szeged felé mész, akkor Algyő után is számíthatsz ilyen munkálatokra, és esetleg kavics felverődés is előfordulhat, úgyhogy óvatosan figyelj jobban. Trafipaxról nincs információm egyelőre. Esetleg talán, ha jól látom, akkor Hódmezővásárhelyen a Teleki utcában mértek nem olyan régen, az elképzelhető, hogy még folyamatban van. A Makó mellett a Maros hídon szintén kaszálási munkálatok vannak, legalábbis ott a környékén. Ott is mindkét irányban valamilyen forgalomkorlátozással találkozol. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét!
9: 8 óra 4 perc a pontos idő, ez itt a Rádió Hétben, a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. Megkezdünk egy újabb órát, Felix Jam és Shows közöse a Walk With Me indul, ezzel indítjuk meg. Jó kis lendületes muzsika ez, és remek ilyen zenéket hozok még neked ebben az órában is, és nagyjából 12 óráig biztosan, utána meg majd Csenge érkezik hasonló jó zenékkel. De ennyire nem szaladunk most előre. Nem sokára jövök vissza a játék részleteivel, és hamarosan pedig sorsolok is. Gyere, tarts velem, rádiózunk együtt.

Jó reggelt, jó reggelt! Javában dübörög már a nap, érkeznek a születésnapos SMS-ek a Manna Park jóvoltából. Van ma a játékunk nyereménye, egy kétfős svédasztalos menü lehet a mai nap nyertesének a nyereménye. Ha van ismerősöd, akinek ma van a szülinapja, akkor még most nevezheted, küld el a nevét és a telefonszámát, és bekerül a sorsolásba. A mai napon, május 5-én Györgyi nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, őket pedig névnapjuk alkalmából köszöntheted, ha van Györgyi nevű kedves ismerősöd a környezetedben, akkor gyorsan köszönj fel névnapja alkalmából. A Györgyiknek boldog névnapot kívánok én innen is, Chasing Paradise, Kygo és a One Republic, ez következik. Oh.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
2: A mai napon 19 órától mézesetek, avagy kinevel a végén címmel nézhetsz meg egy zenés vígjátékot a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Holnap a Szegedi Nemzeti Színházban, a Nagy Színházban 19 órától Gogol egyik művét, a Revizort láthatod. Pénteken címet kézműves piaca várnak az Almás kertben 15 órától. Makói Levéltár, örökítsd meg a jelent a jövőnek címmel, a Petőfi Parkban várnak Makón, szintén pénteken 17 órától. A hétvégén a Népkertiben belga koncert lesz 18 órától, a Hódmezővásárhelyi Szent Háromság templomban pedig tavaszi koncert lesz 18.30-tól szombaton.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Phoenix Taxi.
2: A mai napon az Agyói Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik. Előre láthatólag délután 15 óra körül fejeződik be. Ezt követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Trafipaxról nincs információm, közlekedj türelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.
2: 8 óra után járunk 33 perccel, ez itt a mi reggelünk a Rádió 7-ben. Már hívom is a mai játékunk nyertesét.
3: Igen, tessék.
2: Jó reggelt, Pető János vagyok a Rádió 7-ből. Boldog születésnapot, Szilvi.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm.
2: Van egy ilyen üzenet itt nekem, hogy szia párom, a Szilvit köszönteném születésnapja alkalmából. Nagyon-nagyon szeretem. Üdv, Pisti. Ez létezhet?
3: Köszönöm szépen. Tessék?
2: Előfordulhatott ilyen?
3: Persze, igen.
2: Akkor jó, akkor nem téves. Akkor boldog születésnapot még egyszer.
3: Köszönöm szépen.
2: Hogy fog tárni ez a nap?
3: Hát munkával, délután majd egy kis süteményevészettel, úgyhogy úgy különösebben így, ilyen szépen
2: egy kis szolid
3: lassan, csendesen. Aha. Igen.
2: Az jó. Van mellé egy nyereményem neked. Mit szólsz ehhez?
3: Hát nagyon örülök neki.
2: Bármi is az, igaz? A Manna Park ajánlott fel egy két főre szóló svédasztalos menüt, amit hétköznap tudtok majd elfogyasztani.
3: Hú, hát ez nagyon jó. Nagyon örülök neki. Köszönöm.
2: Jó munkát azért emellé. Gyorsan el fogtál, ígérem. Hát, hozom a rengeteg jó zenét mellé. Hallgatsz minket most?
3: Hát most éppen nem, de a munkahelyen nem nagyon lehet rádiót hallgatni, de bízom az ízlésedbe.
2: Jó, van, rendben. Hogy hát jó, akkor háttérzenének nevel nem tudok szolgálni, de ígérem, hogy jó zenék szólnak. Ennyit tudok tenni.
3: Jó, kellemes oké, napot örültem neked. Volna szkúternek is, de ez is nagyon jó. Köszönöm.
2: Na, hát intézném, hogyha ha tudnál minket hallgatni, akkor tennék neked egy szkútert.
3: Hú.
2: Na.
3: Hát, jó, rendben, oké. Akkor majd kimegyek az udvarra, és akkor meghallgatom a telefonomon.
2: Na jó, oké, figyelj. Akkor, hogy feldobjuk a napodat, jön egy szkúter már is.
3: Oké.
2: Szia, szép napot.
3: Szia, köszönöm.

Lovers in a Best Life Kevin Harris-től. Ez itt a Rádió 7-ben a mi reggelünk. Ismét véradásra hívja a lakosságot a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyében. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a kórházak folyamatos és biztonságos vérellátásához minden egyes donor számít, hiszen a vér semmivel sem pótolható. Az elmúlt héten 503-an adtak vért a vármegye különböző helyszínein, ez azonban elmarad a tervezett 525 főtől. A Vöröskereszt ezért arra kér minden egészséges 18 év feletti lakost, hogy keresse fel az intézeti véradásokat, Szegeden, vásárolja Makón vagy Szentesen. Aki érkezik, ne felejtse otthon a személyi igazolványát, a lakcím és tajkártyáját sem. A kitelepült véradásoknál pedig érdemes legkésőbb a zárás előtti fél órával odaérkezni. Ha van módod, akkor menj is adj vért, itt Rédalton következik.

0: Ébredj a Rádió Héttel minden reggel.
1: Támogatja a Szóla Nostrum ZRT.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió Hétben.
1: Rádió Hét, a mi világunk.
2: Ez itt a Rádió Hétben, a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. 18 fokot mutat a hőmérőnk már is, de rigott napos idő van odakint, és várható csúcshőmérséklet a mai napon 28 fok lehet. Mehetünk a strandra délután, indulhatunk is. Készüljünk fel, aztán munkát gyorsan letudjuk, mondjuk 2-ig, vagy 3-ig, aztán irány a strand. Úgyis ilyen 3 órától írja ezt a 28 fokot, akkor már tök jó lesz odakint is. Hamarosan 9 óra, néhány perc van addig még. Gone, gone, gone, ez a dal következik majd a következő óra elején. David Guetta és Teddy Swims muzsikája ez. Mutatok belőle egy cseppnyi ízelítőt, csak hogy teljesen jól rá tudj hangolódni, aztán pedig meghallgatjuk elejétől a végéig is a hírek után. Ne felejtsd el a Györgyi nevű ismerősödet köszönteni névnapja alkalmából a mai napon.

A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a Rádió 7.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
2: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
1: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
2: Itt számítasz.
1: Csatlakozz a VGM csapatához.
2: Részletek vgmhungary.hu.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
4: Hiányzik egy kis én idő.
0: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
4: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
0: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
4: Egy gyors lazítás?
0: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
4: Csobbanj bele!
0: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdők fürdője. Makó szívében.
1: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
5: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670-000-2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Unod a sablonokat? Van valami igazán érdekes és egyedi mondani valód? Ez a te pillanatod. A Rádió 7 videó podcastjében megmutathatod magad. Ne csak álmodozz a sikerről. Valósítsd meg! Valósítsd meg! Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
6: Fátyol felhős idő várható térségünkben. Május 20-áig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1+1%-ot. A matematikával folytatódik az érettségi. Katonai menetoszlopra kell számítani Vásárhelyen. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Eddig mintegy 685 ezeren rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, azonban még sokan nem tették meg a felajánlást. A határidő május 20-a, ami jogvesztő, így aki támogatni szeretne civil szervezetet, egyházi közösséget vagy a Nemzeti Tehetség programot, annak addig mindenképp nyilatkoznia kell. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint további 190 ezeren már elkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A rendelkezés legegyszerűbben online az ESZIA felületen tehető meg, de papíron is benyújtható. A matematika vizsgával folytatódik ma az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók szerdán történelmi, csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be. Letartóztatták azt a férfit, aki vészfékezésre kényszerített egy teremtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgó szerelvény ajtaját, ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészfékezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását. Gyakorlat érdekében páncélozott gyalogsági harcjárműveket csoportosítát. A Magyar Honvédség kinizsipál a 30. páncélozott gyalogdandára Bakonyba. Ma este 7 és 9 óra között harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani. A Vásárhelyi laktanya 472-es elkerülő út, Síp utca, Kistópart utca nagyállomás útvonalon. A harcjárműveket vasúton szállítják tovább Várpalotára. Ingyenes buszjáratot indít az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra a Hód Mezőgazda ZRT május 16-án szombaton. A járat a Népkerttől indul és a kiállítási területre érkezik. Az első busz reggel 8 órakor és az utolsó este 6 órakor indul. Visszafelé minden óra félkor közlekedik járat. A pontos útvonal és menetrend a radio7.hu oldalon olvasható.
0: Sport.
6: Éremesővel zárta a vásárhelyi hátgerinc kupát a hétvégén a hódúszó esse. A vásárhelyiek összesen 107 érmet, vagyis 39 arany, 32 ezüst és 36 bronzmedált szereztek. A nemzetközi úszóversenyen 30 egyesület 350 versenyzője ugrott vízbe. A délvidéki csapatok mellett a városban edzőtáborozó holland válogatott is színesítette a mezőnyt.
0: Időjárás.
4: Támogatja a Deák Delta Kft. Ha nyílászárót cserélne, ránk számíthat.
6: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyó a felhős, napos maradhat az idő. Kicsi az esély csapadékra. A délnyugati déli szél élénk lesz. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
4: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
7: Vásárhely környékén szépül a környezet. Barátyos és Székutas felé is, ha indulsz, akkor kaszálási és útkarbantartási munkálatokkal fogsz találkozni, ilyen útszéli munkálatokkal, úgyhogy csak óvatosan, bár biztosan lesz olyan hely, ahol útszűkülettel találkozol. Ugyanez a helyzet Batida és Nagyfa között is. Valamint ha Szeged felé mész, akkor Algyő után is számíthatsz ilyen munkálatokra, és esetleg kavics felverődés is előfordulhat, úgyhogy óvatosan figyelj jobban. Trafipaxról nincs információm egyelőre. Esetleg talán, ha jól látom, akkor Hódmezővásárhelyen a Teleki utcában mértek nem olyan régen, az elképzelhető, hogy még folyamatban van. A Makó mellett a Maros hídon szintén kaszálási munkálatok vannak, legalábbis ott a környékén. Ott is mindkét irányban valamilyen forgalomkorlátozással találkozol. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét!
7: 9 óra után járunk 5 perccel, ez itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünk. A mikrofonnál Bető János. Ígértem egy dalt, Gone Gone Gone, ez következik David Guettától és Teddy Swimstől. Már is néhány másodpercen belül. Ebben az órában is hozok neked programajánlót, egy kis mozi műsor jelleggel, és rengeteg jó zenét. Ahhoz, hogy remekül teljen a nap, gyere tarts velem, rádiózunk együtt.
0: Rádió

Rádió 7, ami világunk, bízom benne, hogy jól telik a napod. Így áll egy jó kis kávét, így 9 óra tájban az mindig jó. Azt hiszem, hogy én is így fogok tenni. Böngészgettem a rádió7.hu oldalunkat, és a megbocsátás témáját dolgozták fel áprilisban a Németh László Gimnázium és Általános Iskola diákjai, ezt a cikket találtam itt. A 4. A 4. C és a 8. C osztályok játékos, beszélgetős és kreatív feladatokon keresztül tanultak az érzelmek felismeréséről, a harag elengedéséről és a megbocsátás belső folyamatáról. A kisebbek alkotó feladatokkal, a nagyobbak filmnézéssel, vitával és plakátkészítéssel mélyítették el a témát. A foglalkozások legfontosabb üzenete az volt, hogy a megbocsátás nem felejtést jelent, hanem tudatos döntést, amely békésebb, nyitottabb élethez vezethet. Ez nagyon nagyszerű, hogy ilyenre tanítják a gyerekeket szerintem. A teljes cikket megtalálod a rádió7.hu oldalunkon, Katajra olvasd el, érdekes!

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: A mai napon, ha a moziban mennél, akkor a Zöldök Prádát visel 2-t látható 15.30-tól a Vásárhelyi moziban. A Mike-ot 17.50-kor vetítik. A Szentesi moziban a Super Mario Galaxis nézheted meg 15.30-tól, Charlie a csodablöki 16 órakor kerül a vászonra, Mike-ot 17.30-tól vetítik, a Zöldök Prádát visel 2 pedig 18-kor kezdődik. A Szegedi belvárosiban a Zsigmond Vilmos teremben a Tyúk című filmet nézheted meg 14 órától, a Kórus a Balázs Béla teremben kezdődik 15.30-kor, az Ördög Prádát visel 2 pedig a Zsigmond Vilmos teremben 16 órától látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Csúri 2000 Kft.
2: A mai napon az Agyai Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik. Előre láthatólag délután 15 óra körül fejeződik be. Ezt követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Trafipaxról nincs információm, közlekedj türelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.

Rádió 7 a mi világunk, ez itt a mi reggelünk, így a délelőtt folyamán is. A mikrofonnál Pető János és katonai menetoszlopra kell számítani ma este Hódmezővásárhelyen. A Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandár páncélozott gyalogsági harci járműveket csoportosítát a Bakonyba. Ezért május 5-én 19 és 21 óra között harci járművek közlekednek a Zrínyi Miklós laktanya, elkerülő út, Síp utca, Kistópart utca, vasútállomás útvonalon. A járműveket ezt követően vasúton szállítják majd tovább Szeged, Budapest és Várpalota irányába. A Honvédség kéri a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét. You've never been to heaven.

Rádió Hetet hallgatod, 9 óra után járunk 57 perccel. Hamarosan véget ér ez az óra is, pontosabban szinte véget is ért. Néhány percen belül érkeznek a legfrissebb hírek. Ász itt vasz, ezzel a dallal nyitjuk meg a következő órát Harry Styles-szal. Figyelj, mutatom az ízelítőt.

0: műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely Makó Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
2: Május 14-15-16-án.
1: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
2: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
1: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
2: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, tanös és számos program a család minden tagjának.
1: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
0: Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió Hét weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radiohét.hu.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
4: Hol a sóder? Elfogyott!
5: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
6: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt. Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
7: Újabb támadás érte Ukrajnát. Már a Vatikánban tárgyalják Volmut Ferenc boldoggá avatását. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhány repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be, magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Az amerikai hadsereg ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempészeket szállító csónakra a Karib-tengeren. A támadásban 2 ember meghalt, amerikai katonák nem sérültek meg. A parancsnokság a halottakat narkoterroristáknak nevezte, részleteket azonban nem közölt. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi. Az első részben a vizsgázók exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak, írja az EduLine. A teszt elején könnyebb feladatokat kell megoldaniuk a diákoknak, erre 45 percük van és 30 pontot szerezhetnek. Az érettségi második részére 135 perc jut, itt összetettebb példák következnek összesen 70 pontért. Újabb szakaszába lépett Wolmuth Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a Tanács köztársaság idején kivégzett papvértanúságát. Wolmuth Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult, és 2024-ben zárult le.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Sole Nostrum ZRT.
7: Sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió hét hírei. Közlekedés.
8: Támogatja a Proko Travel utazási iroda. Élmény minden pillanatban.
9: Mincet és Baks között a kompa mai napon is közlekedik egészen 18 óráig. A 47-es úton Vajhát környékén útkarbantartási munkálatokkal fog találkozni. Mindkét irányban valamilyen forgalomkorlátozás van. Az Zalgyői Tisza hídon is takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalomirányítás mellett történik. Várhatóan egészen 15 óráig dolgoznak ott. Az M43-as autópályán aszfaltozási munkálatok vannak a 16-os kilométer környékén. Sávlezárás van, itt egy forgalmi sáv járható. Trafipaxról nincs információm, közlekedj türelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió hét.
9: Rádió hét a mi világunk, 10 óta járunk 4 perccel, megkezdünk egy újabb órát. Harry Styles zenéjével indulunk meg, ebben az órában is rengeteg jó zenét hozok neked. A hőmérséklet rohamosan növekszik, már 23 fok van és derült napos időnk van továbbra is. Ez nagyon remek hír, egyáltalán nem fogunk fázni hazafelé menet. Ez itt a mi reggelünk, a délelőtt folyamán is, a mikrofonnál Pető János, gyere tarts velem, rádiózunk együtt.

Rádió 7 a mi világunk. Megvan a víkend szereposztás a szegedi szabadtéri játékokra. A Broadway egyik legismertebb műzikelje idén nyáron érkezik a Dome térre, Szente Vajk rendezésében. A zöldbőrű elphabát Stefanis Lesser alakítja, Glinda szerepében pedig Tóth Angelikát láthatjuk. Fierót Kótai Nagy Balázs játsza, Madame Moebius udvaros Dorottya kelti életre, a varázsló szerepét Hevér Gábor és Feke Pál felváltva viszik. Csonka András, Dr. Dilamon, Puskás Dallos Péter, Bok, Pásztor Virág, Nessa Róz, Fejszés Attila pedig az apa szerepével lép színpadra. A világhírű musical augusztus 14-től több alkalommal is látható lesz a Dome téren. A teljes cikket megtalálod a rádió7.hu oldalunkon.

0: mert jó.
1: Koncertek, előadások, filmek, mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
2: Támogatja a Sole Nostrum ZRT.
3: A mai napon 19 órától mézesetek, avagy kinevel a végén címmel nézhetsz meg egy zenés vígjátékot a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Holnap a Szegedi Nemzeti Színházban, a Nagy Színházban 19 órától Gogol egyik művét, a Revizort láthatod. Pénteken címet kézműves piaca várnak az Almás kertben 15 órától. Makói Levéltár, örökítsd meg a jelent a jövőnek címmel, a Petőfi Parkban várnak Makón, szintén pénteken 17 órától. A hétvégén a Népkertiben belga koncert lesz 18 órától, a Hódmezővásárhelyi Szentháromság templomban pedig tavaszi koncert lesz 18.30-tól szombaton.
1: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: Az Agyai Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik a munka, előre láthatólag 15 óra körül fejeződik be. Ezt követően pedig visszaáll a megszokott forgalmi rend. Mincent és Baks között is közlekedik a komp a mai napon egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

keressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek,

It's My Life Bon Jovi-tól. Hát akár Britney Spears is énekelhetni ezt a dalt. Nem olyan régen beszéltem arról, néhány hete, hogy Britney ittas vezetésen kapták, hát most bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés miatt, miután márciusban ugye ittas állapotban állították meg Kaliforniában. A 44 éves énekesnőt egy év próbaidőre és egy nap börtönre ítélték. Amit már letöltetnek, tekintettek. Spears vállalta, hogy pszichológiai és pszichiátriai kezeléseken vesz részt, és autóját rendszeresen ellenőrzik majd. Ügyvédje szerint az énekesnő felelősséget vállalt a történtekért, és komoly lépéseket tesz a változás érdekében. A bírósági döntés után rehabilitációs intézetbe is bevonult, ahol a hírek szerint elkötelezetten dolgozik a felépülésén. Hát hajrá, várjuk a felépült Britneyt. Itt most Diaz Manta következik, Méreg a dal címe.

A mi reggelünk a Rádió Hétben. Minden, ami a térségben fontos.

0: Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió 7-ben.
1: Rádió 7.

Ez volt Arány Tamás és Antónia közös dala, Nem hagyom, ez pedig itt a Rádió 7-ben a mi reggelünk. Így a délelőtt folyamán is 11 órához érkeztünk egy újabb óra végéhez. Ugye a 10 óra végéhez értünk, és a 11-hez értünk oda. A Substitution következik majd, az óra elején Purple Disco Machine-nal kezdünk. Itt most a folytatásban rögtön érkeznek a legfrissebb hírek néhány percen belül, utána jövök vissza ezzel a dallal, amit ígértem. Figyelj, mutatok belőle egy részletet.

0: világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620-371-03-43.
3: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel. Irány a Háda.
4: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A Procotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
0: Rádió 7. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió 7-ben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió 7 erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió 7. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
5: 28 fok lehet ma térségünkben. Május 20-áig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1+1%-ot. A fenntartatósággal foglalkoztak a Gregus diákjai. Nyílt nap lesz a Marosmalomban. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Eddig mintegy 685 ezeren rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, azonban még sokan nem tették meg a felajánlást. A határidő május 20-a, ami jogvesztő, így aki támogatni szeretne civil szervezetet, egyházi közösséget vagy a Nemzeti Tehetség programot, annak addig mindenképp nyilatkoznia kell. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint további 190 ezeren már elkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A rendelkezés legegyszerűbben online az ESZIA felületen tehető meg, de papíron is benyújtható. Véradásra hív a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete. Közölték, április 27-e és május 3-a között 503 véradó segített. Azonban a heti terv 525 személy volt, ezért továbbra is szükség van az önkéntesekre. A szervezet kéri, hogy aki egészséges, elmúlt 18 éves és teheti, keresse fel az intézeti véradásokat Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Makón vagy Szentesen. Véradásra vinni kell a fényképes személyazonosító okmányt, a lakcímkártyát és a tajkártyát. Előzetesen az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján is lehet regisztrálni. A vásárhelyi Gregus Máté mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola is csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. A diákok számos fontos környezeti kérdéssel foglalkoztak. A program középpontjában a fák és az erdők világa, az erdő mint összetett ökoszisztéma, az ökocímkék jelentősége, valamint a környezetbarát közlekedés állt. A témahetet egy jó hangulatú vetélkedő zárta, amelyen a résztvevők környezetvédelmi kvízt oldottak meg. Gyakorlat érdekében páncélozott gyalogsági harcjárműveket csoportosít át. A Magyar Honvédség kinizsipál a 30. páncélozott gyalogdandára Bakonyba. Ma este 7 és 9 óra között harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani, a Vásárhelyi laktanya, 472-es elkerülő út, Síp utca, Kistópart utca, nagyállomás útvonalon. A harcjárműveket vasúton szállítják tovább Várpalotára. Nyílt napot tartanak a Marosmalomban a Makói Városnapok alkalmából. Most pénteken és szombaton, valamint május 22-én lehet bepillantást nyerni a malom működésébe, megismerni az őrlés titkait, és megtudni, hogyan készül a liszt. A szakértői idegenvezetésre regisztrálni a malomban lehet.
0: Sport.
5: 2 idegenbeli mérkőzés vár a héten az OTP Bank Pixeget férfi felnőtt kézilabda csapatára. A kékek csütörtökön este 3:47-kor Magdeburgban lépnek pályára a Bajnokok Ligája negyed döntőjének visszavágóján, majd vasárnap este 6 órakor a Budakalász otthonában folytatják a KNTH Liga küzdelmeit. A csütörtök esti találkozó a csapat 300. Bajnokok Ligája mérkőzése lesz.
0: Időjárás.
6: Támogatja a Sun City szabadidőközpont és szabadstrand.
5: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyó a felhős, napos maradhat az idő. Kicsi az esély csapadékra. A délnyugati déli szél élénk lesz. Délután 22 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
6: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
7: Mincet és Baks között a kompa mai napon is közlekedik egészen 18 óráig. A 47-es úton Vajhát környékén útkarbantartási munkálatokkal fog találkozni. Mindkét irányban valamilyen forgalomkorlátozás van. Az Algyői Tisza hídon is takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalomirányítás mellett történik. Várhatóan egészen 15 óráig dolgoznak ott. Az M43-as autópályán aszfaltozási munkálatok vannak a 16-as kilométer környékén. Sávlezárás van, itt egy forgalmi sáv járható. Trafipaxról nincs információm, közlekedj türelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
7: Rádió Hét, a mi világunk, 11 óra után járunk 5 perccel. Megkezdünk egy újabb órát, az utolsót itt a mi reggelünkben. Így a délelőtt folyamán eljutunk lassacskán a délig. Nem sokára lehet menni ebédelni. Még egy óra. Egy szűk óra. Na, ígértem egy jó dalt, a Purple Disco Machine következik a Substitution-nál. Már indítom is. A hőmérséklet jelenleg 25 fok. Amikor majd ebédelni indulsz, akkor erre kell számítanod. 28 fok lesz a maximális hőmérséklet a mai napon. Csapadékra nem kell számítanunk ma. Holnap talán majd némi zápor, zivatar előfordulhat, de azt majd meglátjuk. Erre még majd visszatérünk holnap délelőtt. Na, menjünk, hitítom a Substitution-t, jön a Purple Disco Machine itt a Rádió Hétben, a mi reggelünkben. A mikrofonnál Pető János.
0: Rádi.

Rádió Hét a mi világunk, csodálatos napos derült időnk van odakint. 25 fokos levegőhőmérséklettel. Május 5-e van, a Györgyi nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Ha van én ismerősöd, akkor ne felejtsd el felköszönteni. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása. A Györgyik mellett ezen a napon 117 éve született Radnóti Miklós, költőnk is. A Carnegie Hall is ezen a napon nyílt meg 135 éve. És Charlie Chaplin is ma ünnepli a születésnapját, valamint a mai napon lett 79 éves Bétót László is. Ugye hát ismert zenei szerkesztő, műsorvezető és lemezlovas kollégánk. Zenélünk is tovább itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben, így a délelőtt folyamán. Sugar Daddy következik Tóth Abigailtől.

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: A mai napon, ha a moziban mennél, akkor az Ördög Prádát visel 2-t látható 15.30-tól a Vásárhelyi moziban. A Mike-ot 17.50-kor vetítik. A Szentesi moziban a Super Mario Galaxy-s nézheted meg 15.30-tól, Charlie a csodablöki 16 órakor kerül a vászonra, Mike-ot 17.30-tól vetítik, az Ördög Prádát visel 2 pedig 18-kor kezdődik. A szegedi belvárosiban a Zsigmond Vilmos teremben a Tyúk című filmet nézheted meg 14 órától, a Kórus a Balázs Béla teremben kezdődik 15.30-kor, az Ördög Prádát visel 2 pedig a Zsigmond Vilmos teremben 16 órától látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Az Egyei Tisza hídon takarítási, valamint hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik a munka. Előre láthatólag 15 óra körül fejeződik be. Ezt követően pedig visszaáll a megszokott forgalmi rend. Mincent és Bas között is közlekedik a komp a mai napon egészen 18 óráig. Trafipaxról nincs információm, közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

and pray to God that you never met me, then forget me.

0: Ez volt a Frank és a Tokász Miracle itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben, ami így már igencsak a délhez közeledik, és ami azt jelenti, hogy vége is lesz mindjárt néhány zene múltán, aztán pedig következik Csenge, és jön a Hello Hello, szia Csenge!
1: Így van, jó reggelt! Na jó, nekem, én tényleg korán keltem a mai napon. Egyébként meg tudom erősíteni az Algyői Tisza hídon a forgalomkorlátozást, én is belecsöppentem ebbe, körülbelül 5 percet kell várakozni, míg engedik a forgalmat, úgyhogy igen, viszont egyébként nem olyan durva rajta átjutni, egy picikét hamarabb induljon mindenki, ezzel kalkulálni kell.
0: Igen, most örülök, hogy nem arra megyek.
1: Igen, te nem is arra mész?
0: Ma
1: ó, azt a...
0: Na, másik irány.
1: Azt jó amúgy megkerülni, én most ezt tanúsítom, igen. Illetve hát most, ahogy jöttem, mindenhol elég intenzív a forgalom Szegeden belül is, úgyhogy mindenki nagyon óvatosan közlekedjen. Sőt, meg azt is tapasztaltam, bocsánat, kis közlekedési infót nyomok, hogy itt a Rókusi körúton Szegeden a jelzőlámpák nem működtek, úgyhogy én is csak néztem magam elé.
0: Az olyan kedves ilyenkor dél körül.
1: Igen, ez nagyon kedves volt, láttam, hogy mindenkit egy kicsit sokkolt az utakon. Minden esetre én érkezem majd a Szólanos Hello Melóban, ráadásul egy játékkal is készültem, úgyhogy tele lesz izgalommal a délután.
0: Jó.
1: Én most, hogy így beértem, szeretném ezzel, hogy így el is mondtam, elengedni ezeket a közlekedési problémákat, és addig nem gondolkozni, amíg haza nem indulok ezeken újra.
0: Jó, tehát megoldódnak azok addig.
1: Szerintem, ne simán, igen.
0: A hídon is végeznek.
1: Háromig, igen. Uh-huh. Igen. Jaj.
0: Na, hát az szuper, jól van. Oké, én átadom neked ezt a mikrofont, és akkor én meg elindulok haza, kedves hallgatóin, elköszönök, holnap reggel ismét találkozunk, Pető Jánost hallottad.
2: A mi reggelünk. Ez az egyetlen reggeli műsor, amely Hódmezővásárhellyel, Makóval és a térség aktualitásaival van megtöltve. Rádió 7, a mi világunk.

0: Ébredj a Rádió Héttel minden reggel.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft. If you need me, call me.

0: időt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello Meló a Rádió 7-ben minden munkanapon.
1: Köszöntelek a Rádió 7-ben a mi világunkban, és perceken belül elstartol a legelső óránk a Sole Nostrum Hello Meló-ban, méghozzá Lady Gaga The Dead Dance-ével, ezt hallod mindjárt, a mikrofonnál pedig

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Hát, igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudj rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánságműsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyilászárócsere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovifenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5+5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
4: Hiányzik egy kis én idő.
5: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
4: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
5: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
4: Egy gyors lazítás?
5: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
4: Csobbanj bele!
5: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
3: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési bontási törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
6: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a Radio7.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a Radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Radio7 hírei.
7: Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási app mutatkozott be New Yorkban. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzet stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Több halálos áldozata van az éjszakai orosz rakéta és drón támadásoknak Ukrajnában. A legsúlyosabb csapás Poltava megyét érte, legalább 4-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek. Ukrajna is támadta az orosz területeket, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsérültek. Közben tűzszünetet jelentett be az ukrán és az orosz elnök is a győzelmi napi ünnepség alkalmából. Több bányász meghalt sújtó légrobbanásban Kolumbiában. 6 embert sikerült kimenekíteniük a mentőknek. A robbanás pillanatában a bányászok mintegy 600 méter mélyen tartózkodtak. Az egyik vájárnővére azt állította, hogy a munkásokat a múlt héten kétszer is kimenekítették veszélyes gázok jelenléte miatt. Kolumbiában gyakoriak a bányabalesetek, főként a tárnák rossz szellőztetése miatt. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Meteo Navigator. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Hercegasszony Birtok Wellness és Garden. www.hercegasszony.hu.
7: Országszerte derült az ég. Napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
8: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
9: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között a burkolatot javítják, a külső sávot ezért szakaszosan lezárják. Szegeden torlódásra készülj az Aradi Vértanúk terén, a Széchenyi tér környékén, a körutaknál, illetve az Algyői úton.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: Nekivágunk a legelső óránknak a Sonoros Room Hello Melóban, ennek az indítására Lady Gaga vállalkozott, a The Dead Dance szól, a mikrofonnál pedig Erdődi Csengedi Jánát hallod.
0: Rádió Hét.

Avicii-től hallhattad a Levels-t a Szóle Nostrum Hello Melóban, és sok-sok diák végre túl van a matek érettségin. Én egy picit utána néztem, hogy szakértők hogyan vélekedtek erről az érettségi feladatsorról, és a második részéről esett szó leginkább. Én is így visszaemlékezve úgy emlékszem, hogy az első rész az inkább ilyen kis rutin feladatos dolog, sokkal rövidebb, viszont ez a második rész, ez több szempontból is kihívásokat tartogató feladatsor volt a diákoknak. Bár a feladatok többsége nem tartozott a kifejezetten nehéz kategóriába, sok tanuló számára már első ránézésre is ijesztő lehetett a feladatlap. Ennek fő oka az volt, hogy több példához kifejezetten hosszú, akár egyoldalas szöveges leírás tartozott. Szóval én, ahogy próbálok visszaemlékezni a szöveges feladatokra, hát így egyoldalasra nem nagyon tudok visszaemlékezni, viszont az lehet, hogy engem is egy kicsit megrémítene. Ez nem feltétlenül a matematikai tudást, hanem inkább a szövegértési készséget tette próbára, ami pedig plusz terhelést jelenthetett az érettségizőknek. Sok szakértő szerint szinte minden feladatban volt egy úgynevezett mumus alkérdés, tehát egy olyan rész, ami különösen megfoghatta a diákokat. Ilyen volt például egy halmazelméleti feladat, bizonyítást igénylő része, ami alapos átgondolást és logikus érvelést kívánt. Ez a típusú gondolkodás sokak számára egy picit nehezebb lehetett, különösen ugye időnyomás alatt. Érdekesség, hogy a függvények témakörében egy kevésbé megszokott fogalom, a kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés is előkerült, és ez szerepel a követelmények között, de középszinten ritkán kérik számon, tehát ez meglepetést okozhatott a vizsgázóknak. Az utolsó feladatnál leginkább az átváltásokra kellett különösen figyelni, tehát itt nem a bonyolult matematika, hanem a precizitás volt a kulcs. Viszont ez azt jelenti, hogy egy apró hiba is pontvesztést okozhatott, és én még emlékszem, amikor gyakorolgattam annó ezeket a feladatlapokat, hát nagyon nehéz olyan sokáig fenntartani az embernek a figyelmét, és tényleg néha olyan egyszerű kérdéseken buktam pontokat figyelmetlenség okán, hát az ember ilyenkor nagyon-nagyon dühös tud lenni magára, viszont az érettségizőknek szeretnék nagyon-nagyon gratulálni, hogy vették ezt az akadályt is. Jó pihenést kívánok nekik a nap hátra lévő részére, egy kicsit töltődjenek fel, hiszen a holnap még tartogat nekik egy kihívást. A Szóle Nostrum Hello Melóban viszont zenélünk tovább Ray Daltonnal, ez lesz a Do It Again.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
2: Hódmezővásárhelyen a kórház épületében ma délután 5:30-kor kezdődik az Anyalánya Beszélgessünk című előadás. A Szentesi Művelődési Központban ma részt vehetsz Aranyosi Péter önálló estjén 6 órától, és ugyanitt majd május 7-én Zaher Gábor tart előadást szintén 6 órai kezdettel. A Makói Városnapokon most pénteken, május 8-án 5:40-től a Csürhe Banda lép a színpadra, este 8 órától pedig a Lóci játszik, koncertezik.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható. Forgalomkorlátozásra kell számítani az Algyői Tisza hídon, takarítási, illetve hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalom irányítás mellett történik, előreláthatólag délután 3 óra körül fejeződik be.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.

0: A Topic és az A7S eszköze a Breaking Me, ez szólt a Szólenosztrum Hello Melóban. Az elmúlt időszakban is sok tennivaló és esemény akadt a Sóshalmi Olvasókör házatáján. Erről Molnár Ernő elnököt kérdeztük.
1: Az elmúlt időszak három eseményéről szeretnék beszámolni. Március 15-én ünnepeltük hagyományosan az 1848-as forradalom évfordulóját. Ebédet rendeztünk, ez a sóshalmi hagyományokhoz híven ebédet tartunk, mert vidékről járó tagtársainknak így könnyebb az időt, pontot, az ünnepséget megközelíteni. Szavalatok hangzottak el a tagság előadásába az ünnepség alatt. A kezdés az a 48-as kopjafának az első világháborús emlékmű mellett a koszorúzásával kezdődött. Utána vonultunk be a nagy terembe, ahol folytatódott az ünnepi megemlékezés himnusszal, és utána ebéddel, ebéd után beszélgetés, zenélés, dalolgatással telt el az ünnep. A következő programunk, ez minden évben kétszer fordul elő, egy tavaszi nagytakarítás, meg egy őszi. A tavaszi nagytakarítást azt április 18-án. Vagyis 9-8-án szombaton tartottuk, köszönöm a segítséget. Hát volt tennivaló bőven, bent függönyvosás, az összes közösségi tér ablakainak a függjegyeit, meg ajtóinak kimostuk, ablakpucolás volt kívül belől, körbe pókhálózás, az emlék kerámiák, kelyhek mindegyikét elmostuk kint az udvaron, szerencsére jó idő volt, ennek a helyét leportalanítottuk, visszaraktuk. Akkor a férfiak a tavaly nyári vihar által megtört három nagyobb ágat, amik nem estek le, hanem fönt lógtak, vagy illetve támaszkodtak a két udvari nagyfán, azokat egy kötél segítségével rángattuk, lehoztuk, hogy még véletlen sérsön a száradás folyamán később váratlan időpontban. Ezen kívül az udvaron lévő két parincs hintának a pallóját cseréltük ki, mert az idő elkorhasztotta, már baleset veszélyes volt. Ezzel telt a takarítónap. Az egyik orosági taktársunk nagyon finom krumpli paprikást főzött erre az alkalomra, tele kolbásszal, úgyhogy a jól végzett munka után egy jól eső ebéddel zártuk ezt a napot.
0: Molnár Ernő elnököt hallhattad az elmúlt percekben, a Rádió Hídben, a folytatásban pedig Kamrát hozza el a Be Mind-t.

0: Agrárpercek a Rádió Hétben. A legfrissebb és legfontosabb információk növénytermesztésről, állattenyésztésről és a hazai agrárium jövőjéről. A magyar föld magyar hangja. Agrárpercek.
1: Ez a Rádió Hétben, pedig az Agrárpercek szólnak, ahol Sipos József növényorvossal beszélgetünk. A csapadékot leszámítva áprilisban és még most május elején is rettentő változékony időjárást figyelhetünk meg. Nem volt szokatlan egy héten belül 10-15 fokos nappali hőmérséklet különbség sem. Az előző hónapban hajnali talajmenti fagyok is előfordultak. Milyen hatással volt a növényvilágra ez?
2: A szeszélyes április megmutatja hatását, és az igazi tavasz is megmutatta arculatát. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is, téged is. Bizony tudni kell, hogy északról ismét egy hidegbetörés alakult ki, és ennek következtében az ország különféle részein, fekvéstől, különféle domborzati rajzolatokon túl kisebb-nagyobb fagyhatások kialakulhatnak, vagy úgy, hogy itt a déli ország részben bízunk benne, hogy ez kisebb mértékű lesz. Tudni kell az áprilisi fagyokról, hogy ezek a mérsékelt övi különösen is a gyümölcstermesztést érinti legnagyobb kockázati tényezővel. Igaz, hogy egy -3-4 fokos hőmérséklet már a fejlődésben levő zöldségnövényeinket, dísznövényeinkre is nagyon komoly káros hatással tud lenni. Hiszen, ha már a gyümölcsfákat említettem, virágoznak még a gyümölcsfák, vagy elvirágoztak, sziromulás fázisában vannak, a terméskötődés szakaszában. Ez is egy nagyon érzékeny fázis a növények életében. Tudni kell, hogy ebben az időszakban már magas a növénynek a víztartalma, és ez a fagytűrő képességét is csökkenti, és amikor jön egy ilyen fagyhatás, hogy este -3-4 fokos hőmérsékletek is lehetnek, ennek következtében jégkristályok roncsolják a sejtmembránokat, tehát a kis sejteket, amelyek ugye az élettevékenységben játszanak szerepet, és visszafordíthatatlan sejthalál alakul ki. Ezért nagyon lényeges, hogy az a jobb, ha szép lassan hűl le az időjárás, tehát szépen érkezik, ha már megérkezik a hideg, és ekkor még nem okozak olyan mértékű károsodást, mint a hirtelen berobban a hideg. Amit ki szeretnék emelni, és mértem a hőmérsékleteket, tudni kell, hogy általában a teljes virágzás idején már a -2 fokos hőmérséklet súlyos gazdasági károkat képes okozni, a sziromulás után pedig a -1,5 fokos hőmérséklet extrém problémákat idéz elő, hiszen már telítődik, duzzad meg fel a bibe, megindul a aktív netkeringés, és ezek a kis növényi részek elfagynak. A leglátványosabb károsodásnak a tünete, hogy lehullatja a fa a kis terméskezdeményeket, illetve, ami a virágzás levő fánál a bibét, ha ketté vágjuk, akkor az egészséges fagykárt nem szenvedett bibe zöld színű, és az átvágott bibe pedig kis pengével átvágjuk, be van barnulva, be van feketedve. Ezek mutatják azt, hogy bizony itt komoly gazdasági kár érte. Különösen a korán virágzó fajoknál az elmúlt időszakban 5-6 évben mindig volt a koratavaszi károsodások, most az idejében azért az a korai kemény fagy nem érkezett meg, ezért is bizakodva néztem én is a gyümölcsfáinkat, hogy szépen kötődött a kajszi, szépen kötődött a cseresznye, de ezek a hidegek, ha betörnek ide, akkor komoly gondokat tudnak okozni. Mit tudunk tenni a fagyok ellen? Első lépés a mikroszórófejes öntözés, vagy belocsoljuk a fákat, beöntözzük, felülről priccelünk rá vizet, mert a víz következtében a látens hő szabadulhat fel, és ennek következtében 0 fok körül tudja tartani a szövetállomány körül a hőmérsékletet. A másik a légkeverésnek a kialakítása, van lehetőség úgynevezett szélgépek, ez inkább nagyobb gyümölcsösökre jellemző, amikor megkeverik a légréteget, és ennek következtében melegebb levegő áramolhat be a gyümölcsösbe. A harmadik lehetőség pedig a hőtermelés, itt akár gyertyák, kazánoknak a beépítésével hőt tudunk termelni a gyümölcsösbe, és a következő, a legutolsó, amit szeretnék még javasolni, az pedig különféle füstölésnek a megoldás, ezt már kisebb kertben is ki lehet alakítani, egy szalmabálát, egy hordóba meggyújtunk faanyagot, és ennek következtében a sugárzás csökkentését tudjuk eszközölni. Hát bízom benne, hogy nem fog betörni erre felénk a komolyabb hideg. Mindenkinek eredményes megelőzés, védekezés kívánok.
0: Az Agrárperceket hallottad a Rádió Hétben. Rádió Hét.

0: Asztával zártuk az első óránkat a Szóla Nostrum Hello Melóban, viszont a következő óra is tartogat csomó-csomó meglepetést, hiszen érkezem a nyereményjátékunk részleteivel, illetve majd Ray-től hallhatod a Where is my husband-ot nem sokára teljes hosszában.
1: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
3: Május 14-15-16-án.
2: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
3: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
2: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
3: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
2: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
4: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
5: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
6: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
5: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
6: Itt számítasz.
5: Csatlakozz a VGM csapatához.
6: Részletek vgmhungary.hu.
7: Hol a sóder? Elfogyott!
8: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
9: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
1: A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
10: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
1: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
10: Ne csak hallgass, kattints!
1: Görges, olvas, lazíts!
10: Ne maradj le semmiről!
1: Radio 7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt a Rádió 7 hírei.
11: Délután is fátyol felhős lehet az ég térségünkben. A történelemmel folytatódik szerdán az érettségi. Megvan a Wikid szereposztása a Szegedi Szabadtérin. A szamóca és az Eller termesztéssel ismerkedtek a mezőgazdasági kar hallgatói. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A történelmi vizsgával folytatódik szerdán az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 15-én kezdődnek. Közzétette a Szegedi Szabadtéri Játékok a Wikid szereposztását. A musical az Óza csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány életét állítja a középpontba. A szereplők között Stefan is Lesser, Tóth Angelika, Koltai Nagy Balázs, Udvaros Dorottya, Hevér Gábor, Feke Pál, Csonka András, Puskás Dallos Péter, Pásztor Virág és Fejszés Attila is látható lesz. A darabot Szente Vajk rendezi. A világhírű musical augusztus közepén érkezik a Dom téri nagyszínpadra. Letartóztatták azt a férfit, aki vészfékezésre kényszerített egy tramtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgó szerelvény ajtaját. ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészvégezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását. A Király család gazdaságában tettek látogatást a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának hallgatói. A Vásárhely intézmény tanulói betekintést nyerhettek a korszerű kertészeti termesztés technológiák gyakorlati alkalmazásába. Megismerkedtek a szamóca és az ellér termesztés technológiai folyamataival, a termesztés egyes munkaműveleteivel, valamint a kultúrák sikeres neveléséhez szükséges agrotechnikai és növényvédelmi feladatokkal. A gyakorlatot Gyalai Ingrid és Kovács Flórián tanársegédek vezették. Nyílt napot tartanak a Marosmalomban a Makói Városnapok alkalmából. Most pénteken és szombaton, valamint május 22-én lehet bepillantást nyerni a malom működésébe, megismerni az őrlés titkait, és megtudni, hogyan készül a liszt. A szakértői idegenvezetésre regisztrálni a malomban lehet.
1: Sport.
11: Csütörtökön kezdődik a Vásárhelyi kosársuli párharca a 9. helyért az NB1 per B alsóházi rájátszásában. A kéksárgák az Eger csapatát fogadják. A kosársuli közölte, jó előjelekkel várják az összecsapást, ugyanis az alapszakaszban mindkét meccset sikerült megnyerniük az Eger ellen, azonban a rájátszásban soha nem lehet biztosra menni. A találkozó csütörtökön este 6:30-kor kezdődik a Hódtói Sportcsarnokban.
1: Időjárás.
12: Támogatja a Galéria Invest Kft.
11: Továbbra is leginkább fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek átmenetileg szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A déli eszelet sok felé kísérik élénk lökések. Napközben 25, este 22, hajnalban 14 fokot mérhetünk. Szerdán erőteljessé válik a gomoly felhőképződés.
1: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
12: Támogatja a Galéria Invest Kft.
0: Sajnos történt egy baleset Szegeden a Kávária sugárúton körülbelül negyed órája. Errefelé sok türelemmel és odafigyeléssel autóz, és a türelemre szükség lesz még több helyen Szegeden belül, hiszen lassulásokkal kell számolni a Somogyi utcán, a Boros József, a Rózsa utcán, illetve a Széchenyi tér környékén.
1: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
0: Szép délután neked, és köszöntelek a Szólenosztrum Hello Melóban, ahol néhány zene múlva meg is tudhatod, hogy hogyan csatlakozz be a mai nyereményjátékunkba. Most pedig Ray-től érkezik a Where is my husband, a mikrofonnál Erdődi Csenge Diana.

Let Me Love You DJ Snake és Justin Bieber közöse szólt a Rádió Hitben, és szerintem elérkezett a megfelelő időpont, hogy nekivágjunk a mai nyereményjátékunknak. A tét egy páros belépő a makói hagymatikumba, úgy tudsz csatlakozni a játékhoz, hogy elküldöd nekem SMS-ben a 0632677777-es számra a választ arra a kérdésre, hogy a makói hagymatikumban található 2007-ben átadott Tanúszoda komplexum kinek a munkája? Mondom, hogy mik az opciók. A. Csernyus Lőrincé, aki Makovec Imre tanítványa volt, vagy B. Makovec Imréjé. Tehát még egyszer, a makói hagymatikumban található 2007-ben átadott Tanúszoda komplexum kinek a munkája? A. Makovec Imre tanítványáé Csernyus Lőrincé, vagy B. Makovec Imréjé. SMS-ben jöhet a helyes válasz betűjele, így bekerülsz abba a kalapba, amiből majd a következő órán sorsolom a nyertest, a folytatásban pedig a Halott Pénz és Olá Helena közösét hallhatod a Szétszeretlek című.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: Hódmezővásárhelyen a Városi Könyvtárban május 7-én délután 5 órától dr. Tóth Lénárd BMI Valóban az egészség mérőszáma címmel tart előadást. Szentesen a Kossuth téren már látogatható az Omega állandók kiállítás Csillagok útján címmel. Ugyanúgy Szentesen a Tóth József Színházban május 7-én este 7-től Szabó Magda Kígyó Marás című darabját tekintheted meg a Békés Csabai Jókai Színház előadásában. Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban pedig ma délután 5-kor kezdődik a Félegyházáról indultak című helytörténeti beszélgetés. Dr. Tarjányi József beszélgetőtársa Tóth Tamás meteorológus lesz.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7. A mi

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
2: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kiscselek között a burkolatot javítják, a külső sávot szakaszosan lezárják. Szegeden a Kávária sugárúton a korábban történt baleset miatt torlódásra számíts, a Szerb-határ szakaszon Röszkénél viszont szerencsére nincs várakozás.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván!

0: A Szóle Nostrum Hello Melóban ez volt a Told You So Martin Garrix-től. Tagfelvétellel kibővített közgyűlést, majd ugyanazon a napon anyák napi ünnepséget tartottak a Sóshalmi olvasókörben. Erről Molnár Ernő elnököt hallhatod a következő percekben.
1: Következő esemény pedig 25-én a közgyűlés volt, amikor beszámoltunk az elmúlt évnek az eseményeiről, megemlékeztünk az időközben elhunyt halottainkról, és a beszámoló során vezetőség fölváltva számolt be a saját reszortjáról, és a végén beszélgettünk a tervekről, és volt tagfölvételünk is. Örömmel veszük tudomásul, hogy még mindig vannak, akik szándékoznak csatlakozni a közösségünkhöz, és az ő fölvételük is megtörtént a közgyűlés jóváhagyása által.
2: Ha nem is mondunk neveket, de hányan, illetve milyen korosztály jelentkezik mostanában a Sóshalmi olvasókör csapatába?
1: Hát a korosztály, az aktív munkát, akik végzettek, azok olyan 60 fölöttiek, és 81-ig bezárólag. Fiatalok is voltak, mert unokát hozott az egyik nagymama magával, tehát hát az olvasókör fellem átja őket. De ez a közgyűlésön is így volt, tehát ott is volt unoka. A 48-as ünnepségen az sajnos nem volt, de hát majd legközelebb volt már, hogy volt. Illetve az egyik szavalónk az egy fiatal 20 éves, aki szintén lelkesen jár az olvasókör rendezvényeire.
2: Még ezen az alkalmon kerítettetek sort az anyák napi megemlékezésre is, vagy ünnepségre is.
1: Így van. Tehát amikor lezajlott a közgyűlési követő ebéd, amit Pintér Gábor főzött nekünk, kellem finomat, utána süteménnyel vendégültük meg, de nem csak az édesanyákat, hanem az összes jelenlévő nő tagunkat, mert hát ugye az idősebbek azok bár többnyire édesanyák, de hát akinek nem úgy alakult az élete, azt is köszöntöttük, szintén egy anyák napjáról szól, hogy Zsida Jenő verssel. Így ezzel zajlott az anyák napja.
0: Molnár Ernő elnököt hallhattad, most pedig Murjáni Kő érkezik a késő márral.

csak vánszorog a munkaidő. Szóle Nostrum, hello, mellow. A mi világunk munkaidő gyorsító műsora. Rádió 7. A mi világunk.

Netün Dave és Ella Henderson 21 Reasons-el szólt a Rádió Hitben, és már nagyon sokan csatlakoztak a mai nyereményjátékunkhoz, még mindig van erre lehetőség egészen az óránk végéig. Egy páros belépőt lehet nyerni a makói hagymatikumba, a játékkérdés pedig így hangzik. A hagymatikumban található 2007-ben átadott Tanúszoda komplexum kinek a munkája? A. Csernyus Lőrincnek, aki Makovec Imre tanítványa volt, vagy B. ez Makovec Imre munkája. Tehát még egyszer a játékkérdés. A makói hagymatikumban található 2007-ben átadott Tanúszoda komplexum kinek a munkája? A. Csernyus Lőrinci, aki Makovec Imre tanítványa volt, vagy B. Makovec Imré. SMS-ben írd meg nekem a helyes válasz betűjelét a 0632677777-es számra, a következőkben pedig Kállai Szanders Andrásnak adom át a terepet a Csak veled című slágerében.

Múlt percekben Calvin Harris és Clementine Douglas Blessings adta az ütemet a Solenostrum Hello Melóban, és még becsatlakozhatsz a mai nyereményjátékunkba, erre még néhány percet van. A T1 páros belépő a Makói Hagymatikumba, arra a játék kérdésre kell megadnod a helyes választ, hogy a Makói Hagymatikumban található 2007-ben átadott Tanuszoda komplexum kinek a munkája. Mondom, hogy mik az opciók. A. Csernyus Lőrinci, Makovec Imre tanítványáé, vagy B. Ez Makovec Imre munkája. SMS-ben írd meg nekem a helyes válasz betűjelét a 0632677777-es számra. A következő óránk elején sorsolok, illetve a Sophie and the Giants készül már a Paradise-szal.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál Egy Társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Rádió 7. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád, nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben.
2: Hol a sóder? Elfogyott.
3: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
4: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt. Itt a jó idő. Pattanj 2 kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény 2 keréken.
5: Hiányzik egy kis én idő.
6: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
5: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
6: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
5: Egy gyors lazítás?
6: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
5: Csobbanj bele!
6: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezren, emelt szinten pedig több mint 8 ezren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az ámokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. 2 embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
8: Támogatja az ATEV ZRT. Aktív a körforgásban.
9: Rendőri jelenléttel futhatsz össze a 47-esen az Ipartelepnél, illetve Kútvölgy felé is. Forgalomkorlátozásra számíts az Algyői Tisza hídon. Takarítási, illetve hídmosási munkálatok zajlanak. A munkavégzés félpályás útzár és kézi forgalomirányítás mellett történik. A munka előreláthatólag délután 3 óra körül fejeződik be, ezt követően visszaáll a megszokott forgalmi rend.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: Már 2 óra után járunk a Szolenosztrum Hello Melóban, és én nem sokára sorsolom a mai játékunk nyertesét, aki elmehet másodmagával a makói hagymatikumba. Az óraindítása viszont a Sophie and the Giants érkezik a Paradise-szal, a mikrofonnál Erdődi Csenge Diánát hallod.
0: Rádió.

Ez volt Shawn Mendes-től a Stitches a Soul & Nostrum Hello Melo-ban, és elérkezett az, amit már nagyon-nagyon sokan vártak. Sorsoltam, megvan a nyertes, sajnos nem tudtam elérni, viszont Józsi nyerte a páros belépőt a Makói Hagymatikumba. Nagyon-nagyon gratulálok, Józsi, később majd még próbálok téged csörgetni. Akik viszont nem nyertek most ebben a játékban, egyrészt ne aggódjanak, van még sok-sok nyereményjátékunk a héten, illetve majd május 8-án indul egy Facebookos játékunk is. Volt ez a képes különbség keresős játék, hasonlóan fog működni, ilyesmire kell készülni. Minden esetre érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, hogy erről ne maradj le. A Rádió Hídben a folytatásban pedig Sumbertől érkezik az Andrezd.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
2: Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban május 8-án és 9-én mindkét napon este 6-tól kezdődik a Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István 1001 éjszaka című musical bemutatója, a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola tanulóinak a részvételével. Makón a Levéltárban történelmi fotóklubon lehet részt venni május 8-án pénteken délután 5-től. A foglalkozást Urbancsuk Zsolt főlevéltáros vezeti. Szegedre a Pikk Arénába érkezik május 10-én a Mamma Mia Musical, az előadás este 7:30-kor kezdődik. Ami a Szegedi Nemzeti Színházat illeti, holnap a Kis Színházban este 7-től a Caligula helytartóját játsszák, szintén este 7-től a Nagy Színházban pedig a Revizor című darabot nézheted meg.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.
3: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egy

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Rendőri jelenléttel futhatsz össze Szegeden a Kálvária sugárúton, a 47-esen az Iparterepnél és Kútvölgy felé. Hódmezővásárhely útja is szerencsére még jól járhatóak. Szegeden a szokásosnál intenzívebb forgalomra készülj a Hajnóci utcán, a Somogyi utcán és a Tiszalajos körúton.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván!

0: Born to Make You Happy egyenesen Britney Spears-től, ez szólt a Szóna Nostrum Hello Melóban. Nem támogatja Markó Csaba, hogy a vásárhelyi Kossuth térről az emlékpontba kerüljön dr. Rabcsák András néhai polgármester szobra, valamint az sem, hogy az emlékpontban az 1990 utáni időszakkal is foglalkozzanak. A Fidesz-KDNP helyi frakció vezetője erről a város legutóbbi közgyűlésén beszélt.
1: Abszolút nem értünk egyet azzal, hogy az emlékpont épületébe ez a tervezett kiállítás, illetve a szobor bekerüljön. Szerintünk ez összemosná egy gyilkos diktatórikus rendszerrel, a kommunizmussal mondjuk az elmúlt 16 évet, vagy az elmúlt X évet. És abszolút nem támogatjuk, hogy egy ilyen szerintünk bosszúálló és kicsinyes megoldás szülessen, ugyanis véleményünk szerint ez teljes mértékben méltatlan a városhoz, az itt élőkhöz, vagy például ez a teremhez. Tisztában vagyunk azzal, hogy nyilvánvalóan a győzelmet ünnepelni kell, ki kell élvezni. Ugyanakkor ez a kiállítás tervezet, ez már minden határon szerintünk túlmegy. Ugyanis nem polgármester úrnak, és nem nekünk a dolgunk az, hogy még az elmúlt 16 évről véleményt nyilvánítsunk. Ezt majd eldönti a történelem, hogy mi volt sikeres, mi volt nem sikeres. Eredményes volt-e, vagy nem volt eredményes. Hogy milyen tényezők voltak ebbe a 16 évbe. Több óráig lehet erről vitatkozni, de ez nem a mi dolgunk most eldönteni. És egyáltalán nem gondolom az, hogy az emlékpontba egy gyilkos diktatúrának, a kommunizmus bűneinek a bemutatása mellé ezt kellene odavinni. A véleményünk szerint ez egy kicsinyes bosszúállásnak tűnik, arról nem beszélve, hogy ez a lépés nyilván nem a megbékélést helyezni előtérbe, hanem a további árokásásnak a folyamatát.
0: Markó Csabát, a vásárhelyi Fidesz-KDNP frakció vezetőjét hallottad, a folytatásban pedig dr. Béres és Veréb Tomi közöse érkezik az Ugye nem bántad meg.

Ránszorog a munkaidő. Szólenosztrum, hello, meló. A mi világunk munkaidő gyorsító műsora. Rádió 7. A mi világunk.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
3: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
5: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió Hét videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
6: 22 fok lehet este térségünkben. Május 20-áig lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1+1%-ot. Nemzetközi meghívást kapott a Tóth József Színház Szentpétervárra. Szemléletformáló délután lesz a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Eddig mintegy 685 ezeren rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, azonban még sokan nem tették meg a felajánlást. A határidő május 20-a, ami jogvesztő, így aki támogatni szeretne civil szervezetet, egyházi közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot, annak addig mindenképp nyilatkoznia kell. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint további 190 ezeren már elkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A rendelkezés legegyszerűbben online az ESZIA felületen tehető meg, de papíron is benyújtható. Ingyenes buszjáratot indít az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra, a Hódmezőgazda ZRT május 16-án szombaton. A járat a Népkerttől indul és a kiállítási területre érkezik. Az első busz reggel 8 órakor és az utolsó este 6 órakor indul. Visszafelé minden óra félkor közlekedik járat. A pontos útvonal és menetrend a radiohét.hu oldalon olvasható. Története során először kapott meghívást rangos nemzetközi színházi fesztiválra, a Szentesi Tóth József Színház. A társulat május 23-a és 26-a között a Szentpéterváron megrendezett fesztiválon mutatja be Csehov Sirály című darabját. Az intézmény közölte, az előadás különlegessége, hogy Káró Balján örmény származású rendező munkája, amely új megközelítésben értelmezi a klasszikus művet. A fesztiválon való részvétel új fejezetet nyit a színház életében. Szemléletformáló délutánt rendeznek szerdán délután 2 órától a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményt a Női Vezetői Klub és az Enterprise Europe Network Szeged szervezi. A program középpontjában a reziliencia áll, vagyis az, hogyan lehet a kihívásokat tudatosan alakítani, nem csupán túlélni. Előadást tart Pelle Anita intézet vezető egyetemi docens, aki a gazdasági folyamatok és a női vezetői gondolkodás kapcsolatáról beszél. Meghívott vendég lesz Pataki Ági Balázs Béla díjas filmproducer is, aki saját életútján keresztül mutatja be a bátorság és a kíváncsiság szerepét. Gyakorlat érdekében páncélozott gyalogsági harcjárműveket csoportosít át. A Magyar Honvédség Kinizsipál 30. páncélozott gyalogdandára Bakonyba. Ma este 7 és 9 óra között harcjárművekből álló menetoszlopok közlekedésére kell számítani. A Vásárhelyi laktanya 472-es elkerülő út, Síp utca, Kistópart utca nagyállomás útvonalon. A harcjárműveket vasúton szállítják tovább Várpalotára.
0: Sport.
7: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
6: Éremesővel zárta a vásárhelyi hátgerinc kupát a hétvégén a hódúszó esse. A vásárhelyiek összesen 107 érmet, vagyis 39 arany, 32 ezüst és 36 bronz medált szereztek. A nemzetközi úszóversenyen 30 egyesület 350 versenyzője ugrott vízbe. A délvidéki csapatok mellett a városban edzőtáborozó holland válogatott is színesítette a mezőnyt.
0: Időjárás.
7: Támogatja a János Téri Vasbolt.
6: Továbbra is leginkább fátyol felhők lesznek felettünk, amelyek átmenetileg szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A déli eszelet sokfelé kísérik élénk lökések. Napközben 25, este 22, hajnalban 14 fokot mérhetünk. Szerdán erőteljessé válik a gomoly felhőképződés.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
7: Támogatja a Csillagautós iskola, a vásárhelyiek megbízható autós iskolája.
8: Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Szeged és Kistelek között javítják a burkolatot, a külső sávot szakaszosan lezárják, a szerb határszakaszon Röszkénél továbbra sincs várakozás, a Mindszenti kompal pedig folyamatosan át lehet kelni egészen 6-ig, a legutolsó járat pontban 6-kor indul a Mindszenti oldalról.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: Szép délután neked, és üdv a Szolenostrum Hello Melóban. Az óraindításra itt is van Dócsitól az Anxiety, a mikrofonnál Erdődi Csengedi Jánát hallod.
0: Rádió.

Christina Perrytől a Thousand Years, ezt hallhattad a Rádió Hídben, és egy igazán különleges és szerethető kezdeményezés indult el. Megrendezik az első országos online tyúk szépségversenyt. Igen, jól hallottad, tyúk szépségverseny. Talán az elsőre mosoly csal az arcunkra, viszont valójában egy sokkal mélyebb és érdekesebb jelenségről szól ez a verseny. Az a tendencia áll mögötte, hogy az utóbbi években egyre többen fordulnak vissza a háztáji állattartáshoz. Egyre fontosabbá válik az emberek számára, hogy tudják, hogy honnan származik az étel az asztalukon, és ez gyakran a saját udvarukban kezdődik. A tyúktartás nem csak gazdasági, hanem egy életmódbeli döntés is lett. És itt jön a fordulat, sok esetben ezek az állatok már nem csak haszonállatok. Egy egyszerű tyúk könnyen családtaggá válhat. Nevet kap, személyisége lesz, történetek kapcsolódnak hozzá, és pontosan erre épít ez a verseny is. Az első országos online tyúk szépségverseny nem a klasszikus értelemben vett szépségről szól, nem a legtökéletesebb tollazat vagy a legszabályosabb megjelenés dönt, sokkal inkább az számít, hogy milyen kapcsolat van a gazda és az állat között, és milyen történetet tudnak mesélni róluk. A nevezés egyszerű, egy fotót kell feltölteni a tyúkról, és mellé egy rövid, személyes történetet írni. Fontos részlet, hogy kakasok nem indulhatnak, tehát itt kizárólag a tyúkok kerülnek a reflektorfénybe. A verseny teljesen online zajlik, tehát bárki nevezhet és akár szavazhat is. Ez az egész esemény sokkal inkább egy közösségi élmény, mint verseny. Egy olyan platform, ahol a történetek, az ember-állat kapcsolatok és az ilyen kis vicces sztorik kerülnek a középpontba. A tyúkok itt úgymond karakterek, saját történettel, saját rajongótáborral. Hogyha szerinted elindítani egy ilyen versenyt kicsit túlzás, vagy úgy gondolod, hogy ez tök jó kezdeményezés, sőt, mindjárt fel is töltesz egy képet a saját tyúkodról, bárhogy is vélekedj, írd meg nekem SMS-ben a 0632677777-es számra, a Solenos Room Hello Melo-ban pedig megyünk tovább a zenékkel, pontosabban Eminem és Rihanna közösével a Love the Way You Love.

0: Gastrum Hello Meló a Rádió Hétben. Végig kísér a műszakon.
1: Élvezzük az egészet.
2: Jó munkát, kitartás.
0: A mi világunk. Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
3: Támogatja a Sun City Szabadidőközpont és Szabadstrand.
4: Erre a kedd délutánra itt is vagyok a mozi ajánlóval. A vásárhelyi Kultik moziba sietned kell, hogyha az Ördög Prádát visel második részét 3:30-tól szeretnéd megnézni, viszont ezt 8 óra 20 perces kezdettel is vetítik. A Michael Jackson életéről szóló film 5:50-kor kezdődik. A Szentesi Kultik moziban ugyanezt a filmet 17:30-tól és este 8-tól lehet megnézni. Vászonra kerül az Ördög Prádát visel második része 6-tól és 8:20-as kezdettel is. Ne feledkezzünk el Szegedről és a belvárosi moziról sem. Az Ördög Prádát visel második részét megnézheted akár 4 órától, 6:45-től, vagy este 8:30-től. A gyerekeknek érdekes lehet a Super Mario Galaxis film 4:20-as kezdettel, a Szeszélyes Kalandok című vígjáték pedig 8:20-tól indul.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Hódmezővásárhelyi Délgép Kft.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig a le- és felhajtóág sem használható, rendőri jelenléttel találkozhat Szegeden a Szabadkai úton, az Algyői Tiszahíd környékén pedig a korábbi forgalomkorlátozás miatt lassabb haladásra és torlódásra készülj.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

0: A Magna Cum Laude Gyerünk tavaszi zenéje adta a hangulatot a Szóle Nostrum Hello Melóban. Csúcsi gyermeknapot és zenés délután tart a vásárhelyi Csúcsi Olvasókör jövő hét vasárnap délután 3 órától. Galambos Kornélné szervezőtitkár nyilatkozott a részletekről a Rádió Hétnek.
1: Május 17-én 15 óraig kezdettel megtelik, reméljük, sok-sok kisgyermekkel az Olvasókör udvara, ahol is hagyományosan ugye megrendezzük a Csúcsi gyereknapot, és azért a tavalyi időpontot választjuk, hogy a városi, illetve az egyéb más szervek gyermeknapi ünnepségét ne zavarjuk meg. A szokásos kis gyereknapunkon ugrálóvár lesz, ügyességi játékokkal készülünk, lesz majd csillámtetoválás, illetve lovaskocsikázási lehetőség is. Az Olvasókörnek vannak olyan óvónői tagjai, akik magukra vállalják azokat a feladatokat, ami egy-egy ilyen gyermeknap megszervezéséhez, illetve a gyerekek játékos betélkedőihez, ügyességi és kézműves foglalkozásaihoz hozzájárulnak. Ez így lesz az idei évben is, és a rendezvényünk teljesen ingyenes, és bárki eljöhet, aki úgy érzi, hogy szeretne egy kisebb közösségben, családias hangulatban gyermeknapozni. Nincsen korosztályi megkötésünk, aki szívesen részt vesz még úgymond kézműves foglalkozáson, vagy szeretne egy csillámtetoválást elkészíteni magának, vagy lovaskocsikázni szeretne, azért az egy nagyon nagy élmény a gyerekeknek, és mindig nagy sikere szokott lenni. Az Olvasókörben már most a 3. éve szoktunk tartani zenés délutánokat a jó időbe köszöntével, vagy kint az udvaron, vagy pedig bent a teremben. Az idejében a legelső zenés délutánunk szintén május 17-én 15 órai kezdetel lesz majd az Olvasókör nagy termében, ahol Rácz Balogh Lári és Rácz Balogh Julcsi citere muzsikával fogja megörvendeztetni a odaérző vendégeinket. Szintén egy ingyenes rendezvényről van szó, bárkit szívesen lehet, aki szereti a citere muzsikát.
0: Galambos Kornélnét, a Hódmezővásárhelyi Csúcsi Olvasókör szervező titkárát hallottad, most pedig a Szóle Nostrum Hello Melóban a Backstreet Boys érkezik az Everybody-val. Yeah!

Csak ránszorog a munkaidő. Szóle Nostrum, hello, meló. A mi világunk munkaidő gyorsító műsora. Rádió 7. A mi világunk.

Benzombón és a Beautiful Things, ennél gyönyörűbb lezárása nem is lehetett volna a mai Szóla Nostrum Hello Melónak. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem az elmúlt 4 órában, lassan elköszönök. További jó zenehallgatást és kellemes pihenést a délutánra, illetve az estére. A mikrofon mögül búcsúzik Erdődi Csenge Diana.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Színezd ki az életed, és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A ProCotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
2: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
8: Itt mindkettő működik.
7: Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő, a fürdők fürdője, Makó szívében.
3: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Rádió 7. A hang, amit olvashatsz. Kattints vagy koppints most. Most. www.radio7.hu.
9: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
10: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank Szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírus rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
9: Időjárás.
11: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok rendezője.
10: Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel.

0: műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb incsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyilászárócsere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovifenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5+5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
2: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel! Irány a Háda.
3: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Új

0: Meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
1: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
2: Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz? Vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a dél-alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdes a Rádió 7-ben. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
3: 14 fok lehet hajnalban térségünkben. A történelemmel folytatódik szerdán az érettségi. A fenntartatósággal foglalkoztak a Gregus diákjai. Szemléletformáló délután lesz a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A történelmi vizsgával folytatódik szerdán az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 15-én kezdődnek. Közzétette a szegedi szabadtéri játékok a Wikit szereposztását. A musical az Óza csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány életét állítja a középpontba. A szereplők között Stefan is Lesser, Tóth Angelika, Koltai Nagy Balázs, Udvaros Dorottya, Hevér Gábor, Feke Pál, Csonka András, Puskás Dallos Péter, Pásztor Virág és Fejszés Attila is látható lesz. A darabot Szente Vajk rendezi. A világhírű musical augusztus közepén érkezik a Dom téri nagyszínpadra. A vásárhelyi Gregus Máté mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola is csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. A diákok számos fontos környezeti kérdéssel foglalkoztak. A program középpontjában a fák és az erdők világa, az erdő mint összetett ökoszisztéma, az ökocímkék jelentősége, valamint a környezetbarát közlekedés állt. A témahetet egy jó hangulatú vetélkedő zárta, amelyen a résztvevők környezetvédelmi kvízt oldottak meg. Története során először kapott meghívást rangos nemzetközi színházi fesztiválra, a Szentesi Tóth József Színház. A társulat május 23-a és 26-a között a Szentpéterváron megrendezett fesztiválon mutatja be Csehov Sirály című darabját. Az intézmény közölte, az előadás különlegessége, hogy Káró Balján örmény származású rendező munkája, amely új megközelítésben értelmezi a klasszikus művet. A fesztiválon való részvétel új fejezetet nyit a színház életében. Szemléletformáló délutánt rendeznek szerdán délután 2 órától a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseményt a Női Vezetői Klub és az Enterprise Europe Network Szeged szervezi. A program középpontjában a reziliencia áll, vagyis az, hogyan lehet a kihívásokat tudatosan alakítani, nem csupán túlélni. Előadást tart Pelle Anita intézet vezető egyetemi docens, aki a gazdasági folyamatok és a női vezetői gondolkodás kapcsolatáról beszél. Meghívott vendég lesz Pataki Ági Balázs Béla díjas filmproducer is, aki saját életútján keresztül mutatja be a bátorság és a kíváncsiság szerepét.
2: Sport.
4: Támogatja a Délép ZRT.
3: 2 idegenbeli mérkőzés vár a héten. az OTP Bank Pixeget férfi felnőtt kézilabda csapatára. A kékek csütörtökön este 3:47-kor Magdeburgban lépnek pályára a Bajnokok Ligája negyed döntőjének visszavágóján, majd vasárnap este 6 órakor a Budakalász otthonában folytatják a KNTH Liga küzdelmeit. A csütörtök esti találkozó a csapat 300. Bajnokok Ligája mérkőzése lesz.
2: Időjárás.
3: Továbbra is leginkább pátyol felhők lesznek felettünk, amelyek átmenetileg szűrhetik a napsütést. Csapadék nem várható. A déli eszelet sok felé kísérik élénk lökések. Napközben 25, este 22, hajnalban 14 fokot mérhetünk. Szerdán erőteljessé válik a gomoly felhőképződés.
2: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió.

0: ébben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Te hibáz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorombol. A hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorgén, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik. De tudom, a

0: ismerős ez a dallam. Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
2: Május 14-15-16-án.
1: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
2: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
1: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
2: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
1: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
3: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hódkerék, Bajcsi-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
4: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
5: Hol a sóder? Elfogyom!
6: Nyugi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
7: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
8: Hiányzik egy kis én idő.
9: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
8: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
9: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
8: Egy gyors lazítás?
9: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
8: Csobbanj bele!
9: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
0: Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió Hét segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg! Részletekért kattints a radiohét.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
10: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető.
0: Időjárás.
11: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezője.
10: Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Transz Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
3: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
4: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtást nyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
5: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
6: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A Király család gazdaságában tettek látogatást a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának hallgatói. A vásárhelyi intézmény tanulói betekintést nyerhettek a korszerű kertészeti termesztés technológiák gyakorlati alkalmazásába. Megismerkedtek a szamóca és az ellert termesztés technológiai folyamataival, a termesztés egyes munkaműveleteivel, valamint a kultúrák sikeres neveléséhez szükséges agrotechnikai és növényvédelmi feladatokkal. A gyakorlatot Gyalai Ingrid és Kovács Flórián tanársegédek vezették. Nyílt napot tartanak a Marosmalomban a Makói Városnapok alkalmából. Most pénteken és szombaton, valamint május 22-én lehet bepillantást nyerni a malom működésébe, megismerni az őrlés titkait, és megtudni, hogyan készül a liszt. A szakértői idegenvezetésre regisztrálni a malomban lehet.
5: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

bárcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorajánló. Rádió 7. A mi világunk. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj! A Rádió 7 az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Rádió 7. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A történelmi vizsgával folytatódik szerdán az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 15-én kezdődnek. Letartóztatták azt a férfit, aki vészfékezésre kényszerített egy tramtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgó szerelvény ajtaját, ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészfékezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Unod a sablonokat? Van valami igazán érdekes és egyedi mondani valód? Ez a te pillanatod. A Rádió 7 videó podcastjében megmutathatod magad. Ne csak álmodozz a sikerről. Valósítsd meg. Valósítsd meg. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Közzétette a szegedi szabadtéri játékok a Wikit szereposztását. A musical az Óza csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány életét állítja a középpontba. A szereplők között Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Koltai Nagy Balázs, Udvaros Dorottya, Hevér Gábor, Feke Pál, Csonka András, Puskás Dallos Péter, Pásztor Virág és Fejszés Attila is látható lesz. A darabot Szente Vajk rendezi. A világhírű musical augusztus közepén érkezik a Dón téri nagyszínpadra. Ingyenes buszjáratot indít az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra a Hódmezőgazda ZRT május 16-án szombaton. A járat a Népkerttől indul és a kiállítási területre érkezik. Az első busz reggel 8 órakor és az utolsó este 6 órakor indul. Visszafelé minden óra félkor közlekedik járat. A pontos útvonal és menetrend a radio7.hu oldalon olvasható.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvence.

0: Műsorajánló. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely Makó Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió Hét weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radiohét.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A Király család gazdaságában tettek látogatást a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának hallgatói. A Vásárhelyi Intézmény tanulói betekintést nyerhettek a korszerű kertészeti termesztés technológiák gyakorlati alkalmazásába. Megismerkedtek a szamóca és az LR termesztés technológiai folyamataival, a termesztés egyes munkaműveleteivel, valamint a kultúrák sikeres neveléséhez szükséges agrotechnikai és növényvédelmi feladatokkal. A gyakorlatot Gyalai Ingrid és Kovács Flórián tanársegédek vezették. Nyílt napot tartanak a Marosmalomban a Makói Városnapok alkalmából. Most pénteken és szombaton, valamint május 22-én lehet bepillantást nyerni a malom működésébe, megismerni az őrlés titkait, és megtudni, hogyan készül a liszt. A szakértői idegenvezetésre regisztrálni a malomban lehet.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió Hétben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió Hét erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Rádió Hét. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A történelmi vizsgával folytatódik szerdán az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 15-én kezdődnek. Letartóztatták azt a férfit, aki vészfékezésre kényszerített egy tramtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgó szerelvény ajtaját, ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészfékezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudjon rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánság műsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Közzétette a szegedi szabadtéri játékok a Wikit szereposztását. A musical az Óza csodák csodája előzmény történeteként a gonosznak hitt zöld boszorkány életét állítja a középpontba. A szereplők között Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Koltai Nagy Balázs, Udvaros Dorottya, Hevér Gábor, Feke Pál, Csonka András, Puskás Dallos Péter, Pásztor Virág és Fejszés Attila is látható lesz. A darabot Szente Vajk rendezi. A világhírű musical augusztus közepén érkezik a Dón téri nagyszínpadra. Ingyenes buszjáratot indít az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapokra. A Hód Mezőgazda ZRT május 16-án szombaton. A járat a Népkerttől indul és a kiállítási területre érkezik. Az első busz reggel 8 órakor és az utolsó este 6 órakor indul. Visszafelé minden óra félkor közlekedik járat. A pontos útvonal és menetrend a radiohét.hu oldalon olvasható.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb búra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvencei.

0: kiálló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A Király család gazdaságában tettek látogatást a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának hallgatói. A Vásárhely intézmény tanulói betekintést nyerhettek a korszerű kertészeti termesztés technológiák gyakorlati alkalmazásába. Megismerkedtek a szamóca és az ellert termesztés technológiai folyamataival, a termesztés egyes munkaműveleteivel, valamint a kultúrák sikeres neveléséhez szükséges agrotechnikai és növényvédelmi feladatokkal. A gyakorlatot Gyalai Ingrid és Kovács Flórián tanársegédek vezették. Nyílt napot tartanak a Marosmalomban a Makói Városnapok alkalmából. Most pénteken és szombaton, valamint május 22-én lehet bepillantást nyerni a malom működésébe, megismerni az őrlés titkait, és megtudni, hogyan készül a liszt. A szakértői idegenvezetésre regisztrálni a malomban lehet.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség

0: Képben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint doromból. A hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
1: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
0: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
1: Ne csak hallgass, kattints!
0: Görges, olvas, lazíts!
1: Ne maradj le semmiről!
0: Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
2: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. A történelmi vizsgával folytatódik szerdán az írásbeli érettségi. Csongrád-Csanád vármegyében 52 intézmény 6205 diákja ad számot tudásáról a tavaszi vizsgaidőszakban. A tanulók csütörtökön angol nyelvi, pénteken német nyelvi ismereteiket bizonyíthatják majd. Az írásbeli vizsgák május 22-én fejeződnek be, a középszintű szóbelik június 15-én kezdődnek. Letartóztatták azt a férfit, aki vészfékezésre kényszerített egy teremtrént. Az utas április 29-én utazott Hódmezővásárhely és Szeged között, azonban nem volt hajlandó pótjegyet venni a kerékpárjára. A jegyvizsgálóval kialakult vita után megpróbálta kinyitni a mozgó szerelvény ajtaját, ami miatt a jármű biztonsági rendszere azonnali vészfékezést hajtott végre. A férfi a következő napokban egy kocsmában is garázdálkodott, majd egy lakásba is megpróbált betörni. A bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatását.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg